Ragastat Atlantif, if magav, chif magav, feleteretten if, korbitankol magatulankol una kozat nek is, damost zarum mai fator, mozitaratan al, amazikolar cembe magavar, magamagama var. Ne tenebrek fel megit sarum uccitaram farat so egirige nem kerek fel nem megeker atsum tovar.